0: Eu não sei o que é a menina. Olyan jó ember vagy. Sose kérdett, honnan jöttem.
1: Bolond ember az, aki azt kutatja, ami volt.